Pacakan tabi mes tudel ngene. Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi prawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Lak